Gyalám szólj ki. Gyalám szólj ki. Nexi csáru, gyalám szólj ki. Gyalám szólj ki. Ne csúm na mnie, hit mi nohy. Gyalám szólj ki. Hlavou